0: lascou surrado.
1: Forró, forró, forró.
2: Caruaru FM.
1: Forró mania. Caruaru FM.